Aus Erde jöjj pokój. Az erdőben sétáltam. Az erdőben sétáltam, és lám. Egy nagyon ritka gyöngybagoly egy példányát villantottam meg, a sűrűben egy ágon. Négy csak gondoltam magam.

és nagy szerencséje kell legyen ahhoz, hogy közelről láthasson egyet ezekből a félénk állatokból. Engem megajándékozott a természet ezzel az élménnyel. Habár nem vagyok erdész, téldre ereszkedtem és azt mondtam, köszönöm természet, ezt az igazán feledhetetlen élményt az erdei gyöngypagollyal, akinek eredeti élőhelye a fekete erdő nyugati része. Igen, téldre ereszkedtem és azt mondtam, köszönöm természet ezt az élményt. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.